Szép lassan tele vagy velem, teljesen egyben már a kezed a kezem, zapat a lógató, csapol a szemem. A szó, amit keresel, az végül is a szem köz. Jó ez így kint, meg bent, ketten, hat szem köz. Most a szemed a szemem, csak egy szavunk legyen, és az legyen a legyen. Nem agyalok a lelked, milyen érdekes lehet, mert veled semmitől sem félek, ez zene. A tüdők rég feladták, hogy védekezzenek, úgyhogy lassan be kéne lélegezzelek.